mikrofonnál Lupus Yonderboy. Varogja egy andalító, örökzöld, a legendás Onimasan System-től.